Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás jön a szép kártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Több helyen dolgoznak az utakon Egerben, majálist tartottak, ma van a Cöliákia világnapja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több helyszínen folytatódnak az útfelújítások Egerben és környékén, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, hívták fel a figyelmet a városközösségi oldalán. A 25-ös főútegri szakaszán aszfaltozás, szegélyépítés és buszöblök kialakítása zajlik. Dolgoznak az Olasz utcánál, a 24-es és 25-ös főutak csomópontjánál, valamint a Vörösmarty utcában is. A Szalóki úton elkészült a kötőréteg, a Noszvai bekötő úton pedig fokozatosan adják vissza a busz megállókat a forgalomnak. A munkák várhatóan május 24-éig több ütemben folytatódnak. Gyermeknapi majális volt az egri civil közösségek házában. A heol.hu azt írja, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetségének megyei egyesülete szervezte az eseményt, amelyre 7 intézményből érkeztek gyermekek és ellátottak. A résztvevőket bűvész bemutató, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők és zsíros kenyérevő verseny várta. További programokat is terveznek a nyárra, többek között esélynapot és zamárdi tábort is szerveznek a gyermekeknek. Ma van a Cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
2: Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre. A közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, valamint a Proagria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket. Utóbbi elismeréseket az egészségügy, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, illetve a turizmus területén dolgozó szakemberek kaphatják meg. Az ajánlásokat Egger jegyzőjéhez kell eljuttatni május 31-éig. Megkezdi a határszemléket Heves vármegyében a kormányhivatal földhivatali osztálya, tudatta a heol.hu. Az ellenőrzések több település külterületét érintik, egyebek mellett Eger, Szalók, Füzesabony, Abassár és Tiszanána térségét is. A szakemberek a termőföldek hasznosítását, az engedély nélküli területhasználatot és a művelési ág változásának bejelentését is vizsgálják. Kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést is. A hivatal közlése szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk, hogy a gyomnövény virágbimbós állapotba kerüljön. A mulasztók növényvédelmi bírságra és hatósági eljárásra számíthatnak. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta ezt Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: A nyár folyamán a Mátrai Művészeti Napok keretében több gyöngyösi helyszínen is muzsikálni fog az erdő. Megkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés az egri vadgesztenyefákon, tudatták a Városi Honlapon. Az Ady Endre utcában és a város több pontján mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki a szakemberek a vadgesztenyelevél aknázó moly elleni védekezéshez. A módszer célja, hogy csökkentse a kártevők okozta károkat, és egészségesek maradjanak a fák levelei. Egerben most először alkalmazzák kísérleti jelleggel ezt a biológiai növényvédelmi eljárást. Ha kedvezőek lesznek a tapasztalatok, a jövőben további vadgesztenyefákon is bevezethetik a módszert. Elütött egy betonmixer egy gyalogost péntek reggel 60-ban. A baleset a Nádasdy Tamás út és a Horváth Mihály út kereszteződésében történt. A heo.hu megtudta, a gyalogos a kijelölt gyalogátkelő helyen haladt át, amikor a betonmixer elsodorta. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérült orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit pedig még vizsgálják. A helyszínen a katasztrófa védelem is dolgozott, valamint a lap információi szerint mentő helikopter is érkezett a helyszínre. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
5: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Négy ütemben mérte fel idén az egri önkormányzata a közlekedést akadályozó növényzetet a városban. A heo.hu-val közölték, a közlekedési táblákat takaró, illetve a forgalmat zavaró fákat és bokrokat több helyen megmetszették. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a magánterületről közterületre belógó növényzet rendben tartása az ingatlan tulajdonos feladata. Emellett több utcában teljes passzorrendezést is végeztek, köztük a Klapka György, Knézics Károly, Bajza József és Csokonai Mihály utcában. Több mint 27 tonna illegálisan lerakott hulladékot kellett elszállítani az elmúlt hetekben Egerben, a heo.hu megtudta. Mindez több mint 2,3 millió forintos kiadást jelentett az önkormányzatnak. A legnagyobb problémát a Béke utca és a Szalaváros rész környékén tapasztalták. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a szabályos hulladék elhelyezés feltételei biztosítottak, az illegális lerakások azonban jelentős plusz terhet okoznak a költségvetésnek. A lakosság a hulladékradar alkalmazáson keresztül is jelezheti a jogellenesen lerakott szemetet. A Valide Szultán Hamam kiállítás megnyitásával csatlakozott az Emlékhelyek napjához az egri Dobó István Vár Múzeum. A város közösségi oldalán tudatták, a tárlat az egykori gőzfürdő történetét és a korabeli fürdőkultúrát mutatja be. A kiállítás új tablókkal és egy animációs filmmel is bővült, amely a fürdőrom rekonstrukcióját szemlélteti. A kiállítás szeptember 30-áig látogatható, a tervek szerint a helyszínen később vezetett sétákat és különböző rendezvényeket is tartanak majd. Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Hozom a legjobb zenéket, hogy a hétvége is jól induljon. Május 16-a van szombat, és ezen a reggelen velünk tart a Pets and Small a Turnaround-dal, na meg az LMC, övéké az indulás. Ez a Take Me to the Clouds Up Love. Rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1989-ben kitört egy olyan botrány, amire szerintem mindenki emlékszik, hogyha így felelevenítem, méghozzá az, hogy a magyarországi matematikai érettségi tételsor kiszivárgott idő előtt, és emiatt érvénytelenítették az érettségit, és az évvégi matek jegyek lettek az érettségi jegyek is. Szerintem rengetegen jártak annó ezzel jól. A folytatásban pedig hamarosan hozom a témákat, az egyik például majd Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már a Pets and Smallt a Turnaround-dal, na meg most a Black Eyed Peas dalát indítom. Ez a Let's Get It Started itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Pets and Small-lal ébredhettünk, ez volt a Turn Around, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit is, hogy az egyik Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, 7 óra után kiderül, hogy mit hoz majd Alicia Keys magával, csak annyit mondjuk, hogy célegyenes beért az egyik projektje, de hogy az énekesnő mivel rukkol most elő, az majd 7 óra után fog kiderülni. 8 órakor a Red Hot Chili Peppers fog majd érkezni, nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, úgyhogy jönnek majd a részletek erről is, és végül 9 óra után pedig fociláz van, nem véletlenül, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik Budapesten, és megvan, hogy kifújja majd a sípot, úgyhogy ez mind ki fog derülni, na meg szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után majd a Baha Mennel folytatom, ez lesz a Who Let the Dogs Out?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket a városi díjakra, hatásszemléket indít a kormányhivatal, marad a borult idő. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre. A közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, valamint a proagria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket. Utóbbi elismeréseket az egészségügy, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, illetve a turizmus területén dolgozó szakemberek kaphatják meg. Az ajánlásokat Egger jegyzőjéhez kell eljuttatni május 31-éig. Megkezdi a hatásszemléket Heves vármegyében a kormányhivatal földhivatali osztálya, tudatta a heol.hu. Az ellenőrzések több település külterületét érintik, egyebek mellett Egerszalók, Füzesabony, Abassár és Tiszanána térségét is. A szakemberek a termőföldek hasznosítását, az engedély nélküli területhasználatot és a művelési ág változásának bejelentését is vizsgálják. Kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést is. A hivatal közlése szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk, hogy a gyomnövény virágbimbós állapotba kerüljön. A mulasztók növényvédelmi bírságra és hatósági eljárásra számíthatnak. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta ezt Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: A nyár folyamán a Mátrai Művészeti Napok keretében több gyöngyösi helyszínen is muzsikálni fog az erdő. Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM a legjobb zenék, az Élvezdet fogyaszthattuk el így reggelire a Punani Masszívtól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jön egy énekesnő, akiről nemrégiben egy dokumentumfilm jött ki, akiben elmondta, hogy a hírnévnek ára van. Ő Kylie Minogue, most az In Your Eyes-t hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után, ami Erisa Kiss-szel kapcsolatos, ugyanis célegyenesbe ért az egyik projektje, úgyhogy jön erről minden, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy kis olaszt elfogyasztunk reggelire, Gio Baggio-tól. Itt lesz velem majd a Funky Groove.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Biológiai védekezést indítottak Egerben, betonmixer ütött el egy gyalogost 60-ban, sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Köszöntöm Önöket! A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják 2026. május 16-án szombaton. Már is mondom a pontos részleteket. Megkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés az egri vadgesztenyefákon, tudatták a Városi Honlapon. Az Ady Endre utcában és a város több pontján mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki a szakemberek a vadgesztenyelevél aknázó moly elleni védekezéshez. A módszer célja, hogy csökkentse a kártevők okozta károkat, és egészségesek maradjanak a fák levelei. Egerben most először alkalmazzák kísérleti jelleggel ezt a biológiai növényvédelmi eljárást. Ha kedvezőek lesznek a tapasztalatok a jövőben, további vadgesztenyefákon is bevezethetik a módszert. Elütött egy betonmixer egy gyalogost péntek reggel 60-ban. A baleset a Nádasdy Tamás út és a Horváth Mihály út kereszteződésében történt. A heo.hu megtudta, a gyalogos a kijelölt gyalogátkelő helyen haladt át, amikor a betonmixer elsodorta. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérült orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit pedig még vizsgálják. A helyszínen a katasztrófa védelem is dolgozott, valamint a lap információi szerint mentő helikopter is érkezett a helyszínre. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Alicia Keys bizony visszatér a köztudatba, nem is akármivel, egy projektet fejez be, úgyhogy jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 16-a van szombat, és ebbe az órába is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Tante Thomas-szal, szól a Miss California.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik Alicia Keys vadonatúj projektje, a Keys 2, amely várhatóan még idén napvilágot lát. A lemez a 2021-es stúdióalbumnak lesz a hivatalos folytatása, az énekesnő pedig egy friss interjúban elárulta, a munkálatok az utolsó fázisban tartanak. Saját bevallása szerint az idő múlásával sokkal magabiztosabb és kreatívabban áll a zenéléshez, mint a karrierje legelején, amikor még csak kereste saját útját. Alicia Keys dalait legalább annyira szeretjük, mint a soron következő másik csodálatos énekesnő hangját. Rihannáról van szó, és az SOS-szel folytatom most az ébredést és a napindítást itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, Ákossal ébredhettünk, ez volt az Ember, maradj, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, 8 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik majd, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy ez mit jelent meg, honnan szedték össze ezt a sok pénzt, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig belefújunk egy bírói sívba. A focipályára látogatunk el a sportrovatba, ugyanis megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot és osztogatni a piros lapot és a sárga lapot a BL döntőn a Puskás Arénába. Úgyhogy erre lehet számítani, na meg a legjobb zenékre. Itt lesz velem a Heavy D and the Boys, a Now That We Found Love-val a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több helyen dolgoznak az utakon Egerben, majálist tartottak, ma van a Cöliákia világnapja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több helyszínen folytatódnak az útfelújítások Egerben és környékén, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, hívták fel a figyelmet a városközösségi oldalán. A 25-ös főútegri szakaszán aszfaltozás, szegélyépítés és buszöblök kialakítása zajlik. Dolgoznak az Olasz utcánál, a 24-es és 25-ös főutak csomópontjánál, valamint a Vörösmarty utcában is. A Szalóki úton elkészült a kötőréteg, a Noszvai bekötő úton pedig fokozatosan adják vissza a buszmegállókat a forgalomnak. A munkák várhatóan május 24-éig több ütemben folytatódnak. Gyermeknapi majális volt az egri civil közösségek házában. A heol.hu azt írja, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetségének megyei egyeslete szervezte az eseményt, amelyre 7 intézményből érkeztek gyermekek és ellátottak. A résztvevőket bűvész bemutató, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők és zsíros kenyérevő verseny várta. További programokat is terveznek a nyárra, többek között esélynapot és zamárdi tábort is szerveznek a gyermekeknek. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is.
1: Ideiglenes forgalomkorlátozás és buszterelés lesz holnap a Mátrában a kékes csúcsfutás miatt. A heol.hu információi szerint a korlátozások Mátrafüred, Mátraháza és Kékestető térségét érintik. Több helyi busz módosított útvonalon közlekedik, lesz olyan is, ami kimarad. Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Back to Black Amy Winehouse-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és a mai nap, május 16-a, szerintem sokaknak emlékezetes egy botrányról, ami 1989-ben történt, ugyanis kiszivárogtak a magyarországi matematikai érettségi tétel sorok idővel előtt, és emiatt az évvégi matematikai legy lett az érettségi jegy. Szerintem ezzel nagyon sokan cserélnének. Én viszont nem változtatok semmit, nem cserélek. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Lighthouse Family-vel megyünk tovább. Ez a High, itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a Red Hot Chili Peppers-t, méghozzá nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy honnan szerezték mindezt a pénzt össze, és hogy mi lesz most az együttessel, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, egy finom kis funky, már itt lesz Mark Morrison-tól, a Return of the Mac-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket a városi díjakra, határszemléket indít a kormányhivatal, marad a borult idő. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre. A közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, valamint a ProAgria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket. Utóbbi elismeréseket az egészségügy, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, illetve a turizmus területén dolgozó szakemberek kaphatják meg. Az ajánlásokat Egger jegyzőjéhez kell eljuttatni május 31-éig. Megkezdi a határszemléket Heves vármegyében a kormányhivatal földhivatali osztálya, tudatta a heol.hu. Az ellenőrzések több település külterületét érintik, egyebek mellett Eger, Szalók, Füzesabony, Abassár és Tiszanána térségét is. A szakemberek a termőföldek hasznosítását, az engedély nélküli területhasználatot és a művelési ág változásának bejelentését is vizsgálják. Kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést is. A hivatal közlése szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk, hogy a gyomnövény virágbimbós állapotba kerüljön. A mulasztók növényvédelmi bírságra és hatósági eljárásra számíthatnak. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta ezt Tabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: A nyár folyamán a Mátrai Művészeti Napok keretében több gyöngyösi helyszínen is muzsikálni fog az erdő. Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, a zivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A legjobb zenék pedig jönnek sorba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel az óra elsője, meg a Deep Dish-é, szól majd a Flashdance, és a Red Hot Chili Peppers-ről fogunk beszélni, akiknek most a zsebébe ott van $300 millió.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blond Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életműve cserélt gazdát. A legjobb zenék pedig most jönnek az Ébredés és a Napindítás mellé, és remélem gazdára találnak. Most Olly Marszal megyünk tovább, ez a Dance With Me Tonight itt a Best-en.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Best FM a legjobb zenék Zollával ébredhettünk. Ez volt a Sehova se passzolok, a folytatásba pedig jön egy igazán kis passzoló dal, hogy felrázza majd a reggelünket. A rövid szünet után Will Smith-t már hozom, a Getting Jiggy With It-tel, ez biztos. Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Biológiai védekezést indítottak Egerben, betonmixer ütött el egy gyalogost 60-ban, sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Köszöntöm Önöket! A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják 2026. május 16-án szombaton. Már is mondom a pontos részleteket. Megkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés az egri vadgesztenyefákon, tudatták a Városi Honlapon. Az Ady Endre utcában és a város több pontján mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki a szakemberek a vadgesztenyelevél aknázó moly elleni védekezéshez. A módszer célja, hogy csökkentse a kártevők okozta károkat, és egészségesek maradjanak a fák levelei. Egerben most először alkalmazzák kísérleti jelleggel ezt a biológiai növényvédelmi eljárást. Ha kedvezőek lesznek a tapasztalatok, a jövőben további vadgesztenyefákon is bevezethetik a módszert. Elütött egy betonmixer egy gyalogost péntek reggel 60-ban. A baleset a Nádasdy Tamás út és a Horváth Mihály út kereszteződésében történt. A heo.hu megtudta, a gyalogos a kijelölt gyalogátkelő helyen haladt át, amikor a betonmixer elsodorta. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérült orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit pedig még vizsgálják. A helyszínen a katasztrófa védelem is dolgozott, valamint a lap információi szerint mentő helikopter is érkezett a helyszínre. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész éppen ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Anastasia és Eros Ramazzotti közösek ápráztatott minket el. Ez volt az I Belong to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat. A névnaposok a Mózesek és a Botondok. A születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. Irány a foci BL döntő. Megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot a PSG-nek és az Arsenalnak, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy Michael Bublé-t már bekészítettem. Az It's Beautiful Day-jel érkezik majd, a folytatás viszont a Shiny, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportrovatba, a budapesti BL döntőre látogatunk el, ugyanis megvan, hogy ki fújja majd a sípot ezen a mérkőzésen, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Tudunk majd ugrálni, hogy a reggel igazán energikusan induljon a Chris Cross-szal, ugyanis a jumpot már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több helyen dolgoznak az utakon Egerben, majálist tartottak, ma van a Cöliákia világnapja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több helyszínen folytatódnak az útfelújítások Egerben és környékén, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, hívták fel a figyelmet a városközösségi oldalán. A 25-ös főútegri szakaszán aszfaltozás, szegélyépítés és buszöblök kialakítása zajlik. Dolgoznak az Olasz utcánál, a 24-es és 25-ös főutak csomópontjánál, valamint a Vörösmarty utcában is. A Szalóki úton elkészült a kötőréteg, a Noszvai bekötő úton pedig fokozatosan adják vissza a buszmegállókat a forgalomnak. A munkák várhatóan május 24-éig több ütemben folytatódnak. Gyermeknapi majális volt az egri civil közösségek házában. A heol.hu azt írja, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetségének megyei egyeslete szervezte az eseményt, amelyre 7 intézményből érkeztek gyermekek és ellátottak. A résztvevőket bűvész bemutató, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők és zsíros kenyérevő verseny várta. További programokat is terveznek a nyárra, többek között esélynapot és zamárdi tábort is szerveznek a gyermekeknek. Ma van a Cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is.
1: Ideiglenes forgalomkorlátozás és buszterelés lesz holnap a Mátrában a kékes csúcsútás miatt. A heol.hu információi szerint a korlátozások Mátra-Füred, Mátraháza és Kékestető térségét érintik. Több helyi busz módosított útvonalon közlekedik, lesz olyan is, ami kimarad. Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megvan, hogy kifújja meg a sípot, illetve osztogatja a lapokat majd a budapesti BL döntőn, úgyhogy jönnek a részletek, erről lesz szó a mai sportrovatba, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Beyoncé az If I Were a Boy-jal, a kezdés pedig Kelly C, szól a Trick Me.
0: Best FM.

Úgyhogy lehet, hogy a PSG egy kicsit nehéz helyzetben lesz. Ez már a jövő zenéje, és az is, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólnak. A legjobb zenék itt a Besten, a Dersi Ghost indít.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Chris Cross és a Jump, és a folytatásban is mozgásban maradunk. Csak mondok még pár infót a mai napról. A névnaposok a Mózesek és a Botondok, ugyanis május 16-a van szombat, és a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mozgásban maradás pedig a Gossipnek köszönhető. Ez a Move in the Right Direction.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel. Indul a Best hétvége, úgyhogy csak a reggel cserélem le, a délelőtre a zenék maradnak. Például olyan előadók társaságában tölthetjük majd szépen az időket, mint Nelly Furtado és Timbaland, ugyanis tőlük majd a Promiscuous-t már biztos, hogy hozom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket a városi díjakra, határszemléket indít a kormányhivatal, marad a borult idő. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre. A közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, valamint a ProAgria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket. Utóbbi elismeréseket az egészségügy, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, illetve a turizmus területén dolgozó szakemberek kaphatják meg. Az ajánlásokat Egger jegyzőjéhez kell eljuttatni május 31-éig. Megkezdi a határszemléket Heves vármegyében a kormányhivatal földhivatali osztálya, tudatta a heol.hu. Az ellenőrzések több település külterületét érintik, egyebek mellett Egerszalók, Füzesabony, Abasár és Tiszanána térségét is. A szakemberek a termőföldek hasznosítását, az engedély nélküli területhasználatot és a művelési ág változásának bejelentését is vizsgálják. Kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést is. A hivatal közlése szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk, hogy a gyomnövény virágbimbós állapotba kerüljön. A mulasztók növényvédelmi bírságra és hatósági eljárásra számíthatnak. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta ezt Tabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: A nyár folyamán a Mátrai Művészeti Napok keretében több gyöngyösi helyszínen is muzsikálni fog az erdő. Az időjárásról. Egy mediterrán ciklonnak köszönhetően egész nap felhős lesz felettünk az ég, és bizony nagyobb mennyiségű csapadékra is készülni kell. Eső, zápor, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, az ivatarok környezetében akár erős lökések is előfordulhatnak. Egerben ma napközben maximum 19 fok lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 16-a van, szombat, indul a Best hétvége. Jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen az időnk, legyen szó munkáról, házi munkáról, vagy éppen lazulgatásról. Mindenki meg fogja találni magának a magának valót. Itt lesz velem Nickelback a fotograffal, az órakezdés pedig 50 centé. Ez az In The Club.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

felvárogtak a matematikai érettségi tételsorok, és emiatt úgy döntöttek, hogy az évvégi matematikai jegy lesz az érettségi jegy. Szerintem rengetegen menekültek meg a szóbelizéstől és a megbukástól. Sajnos ennek a botránynak köszönhetően. Minden esetre szép erre visszaemlékezni, legalább olyannyira, mint a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Itt lesz például velem Nickelback a Fotográffal hamarosan, előtte viszont még meghallgatjuk Dario G-t és a Carnaval de Paris-t itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, Prince varázsolt el minket a The Greatest Romance Ever szóldal, és a folytatásban egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, itt lesz velem a Kielef csapata, méghozzá ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik még hozzá, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már az Oasis-t, ők a Wonderwall-lal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában, bemutatták a foci VB himnuszát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik, de van még bennem lendület, hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a szombat délelőttünk. Bekészítettem már például a TLC-t, a No Scrubs-szal érkezik majd a csapat, de a Coldplay is itt lesz az Adventure of Lifetime-mal, az órakezdés pedig Asher és Pitbull közösségé. Ez a DJ Got Us Fall in Love.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik ikonikus dala volt ez a TLC-től, a No Scrubs. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van, a Mózesek és a Botondok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék sorát pedig még hamarosan folytatom, mert ebből az órából van még hátra. Lily Allen és a Smile már biztos, hogy itt lesz velem a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Santanáik után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, úgyhogy Slim Fit érkezik mellé a második órába, a legjobb zenéket pedig én holnap reggel hozom. Legközelebb a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Visszhal, szép délutánt, jó étvágyat kívánok a Best FM-mel. Na meg az Animal Cannibals-el, az Ez is Dust indítom utoljára. Hol

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson Sopronvár megyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Vajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormány közi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért, jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaj átszámítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Május 16-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Béni Mediával, és jó kis pörgős zenékkel, úgyhogy feldobjuk ezt a délutánt is. Érkezik is az óra kezdéseként a Have a Nice Day, a Bon Jovi 2005-ös azonos című albumának egyik legismertebb dala, ami az önállóságról és a kritikákkal szembeni ellenállásról szól.

Best FM a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 14 és 22 fok között mérhetjük az értékeket. Hajnalig holnap reggel még eshet az eső, majd aztán csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az északnyugati szél, de egyébként az előrejelzések szerint 15 és 20 fok között alakul mindössze a csúcsérték. 3, 2, 1.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura Aszó csomópont le- és felhajtó ága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Like no other.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó dalokkal folytatjuk a délutánt, úgyhogy érdemes maradni. Itt lesz például Miller Dávid is. Ez lesz a Süt a nap, és Árás Boroborója is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első 4 hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csaknem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton a Zalaegerszeg ellen, mint riválisának északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép. Pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a szombati Best, délután elhagytuk az 1 órát is, én Béni Meddia vagyok, és már is itt a Boró-Boró Árás egyik legnagyszerűbb slágere 2004-ből, aminek a különlegessége, hogy perzsa és angol nyelvet kever. Korábban ez egyébként ritkaságnak számított. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, a Tokas Miracle, a német Fragma egyik legismertebb Eurodance slágere, ami 2000-ben robbant be a klubokba. A dal érdekessége, hogy két külön szám, a Tokas Stem és a Coco Star I Need a Miracle című dala összeolvadásából született, és nagyon népszerűvé tette. Európa szerte több ország slágerlistáján is az élre került, és hát bizony a szám a 2000-es évek elejé klubkultúra egyik meghatározó himnusza lett. A mai napig gyakran hallhatjuk különböző DJ-szettekben is. Ez már a Tokas Miracle, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érdemes maradni, hiszen a folytatásban felcsendül például a régi nyár is. Egy átdolgozás Holanyi Zsuzsi és Lotfi Megi közössét hallgatjuk, és dr. Béres is velük tart majd. A French Affair pedig a szexivel érkezik perceken belül, a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök. Zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben, míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden 2 napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert 2 egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az éveleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Moson-Magyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És az a szám, amelynek a központi témája az önbizalom és a vonzerő, miközben könnyed, táncolható Eurodance alapokra épül, lesz pedig nem más, mint a French Affair egyik legismertebb slágere, amit most 2000-ből indítok, a Sexit hoztam. 2 óra múlt néhány perccel. Hello mindenkinek, én Béné Mentia vagyok. Rádiózzunk együtt!
0: Best FM.

Itt ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé. A 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják. A 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Biológiai védekezést indítottak Egerben, betonmixer ütött el egy gyalogost 60-ban, sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Köszöntöm Önöket! A Best FM Eger híreit Török Mónikától hallják 2026. május 16-án szombaton. Már is mondom a pontos részleteket. Megkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés az egri vadgesztenyefákon, tudatták a városi honlapon. Az Ady Endre utcában és a város több pontján mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki a szakemberek a vadgesztenyelevél aknázó moly elleni védekezéshez. A módszer célja, hogy csökkentse a kártevők okozta károkat, és egészségesek maradjanak a fák levelei. Egerben most először alkalmazzák kísérleti jelleggel ezt a biológiai növényvédelmi eljárást. Ha kedvezőek lesznek a tapasztalatok a jövőben, további vadgesztenyefákon is bevezethetik a módszert. Elütött egy betonmixer egy gyalogost péntek reggel 60-ban. A baleset a Nádasdy Tamás út és a Horváth Mihály út kereszteződésében történt. A heo.hu megtudta, a gyalogos a kijelölt gyalogátkelő helyen haladt át, amikor a betonmixer elsodorta. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérült orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit pedig még vizsgálják. A helyszínen a katasztrófa védelem is dolgozott, valamint a lap információi szerint mentő helikopter is érkezett a helyszínre. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potenciál növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Pár szóban az időjárásról, a folytatásban is marad a felhős esős idő, bár átmenetileg csökkenhet a csapadékhajlam. A szél mérsékelt gyenge lesz. Egerben az esti órákban 13, míg hajnalban 11 fok valószínű. Holnap is felhős, esős idő jön, napközben maximum 18-19 fokos csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, jó hétvégét, kellemes szombat délután kívánok mindenkinek, pontban 15 óra van. A mikrofonnál a következő 3 órában Szávoly Richárdot hallják. Nagyszerű Best FM slágerekkel és hasznos infók a Egerből, ahogy azt mondani szoktam ez időtájt. Már is kezdjük az órát és az etapot a Blue-val, ez a One Love, itt a Best FM.
1: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Május 21-én csütörtökön 8 és 13 óra között ismét a helyi értékeké, a minőségi hazai termékek és a közösségi találkozásoké lesz a főszerep Egerben. A Paktum gazdaság a foglalkozás fejlesztésért Heves vármegyében című projekt keretében Heves vármegye önkormányzatával és a Heves vármegyei kormányhivatallal együtt működésben kerül megrendezésre a Szakmarket Egyél Hazait elnevezésű termelői és kézműves piac. A rendezvény helyszíne az Egri Civil Közösségek Háza a Kossuth Lajos utca 12 szám alatt a volt helyőrségi klub épületében lesz. A piac célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a térség termelőinek, kézműveseinek, valamint közelebb hozza a vásárlóikhoz a helyben előállított, megbízható forrásból származó termékeket. A látogatók friss szezonális finomságokkal, kézműves sportékákkal és helyi termelői különlegességekkel találkozhatnak. A tavaszi időszakhoz igazodva a termelők palántákkal is készülnek, így azok is találnak kedvükre valót, akik saját kertjüket, balkonjukat vagy konyhakertjüket szeretnék gazdagítani. A piac különlegessége, hogy a Benedek gyümölcsfarm Egerben elsőként ezen a rendezvényen kínálja majd az általa termelte szabadföldi epret. A friss hazai eper igazi szezonnyitó csemegének ígérkezik, amely várhatóan sok érdeklődőt vonz majd. A Szakmarket Egyél Hazait nem csupán vásárlási lehetőség, hanem közösségi élmény is. Alkalom arra, hogy a helyiek személyesen találkozzanak a termelőkkel, megismerjék a termékek eredetét és tudatos döntéssel támogassák a Heves vármegyei gazdaság szerep. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát május 21-én 8 és 13 óra közötti Egerben a Civil Közösségek Házában. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk, ami pedig a zenei folytatást illeti itt nálunk. Már is Akonnal megyünk tovább, jön a Lonely.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, úton lévők, figyelem, ha Maklár felé van dolguk, jó, ha tudják, Trafi Bax várja önöket. Nagyon szépen köszönöm Norbinak, hogy megosztotta velünk ezt az információt, és erre bíztatom önöket is, ha úton vannak, de természetesen nem a vezető ülésből, hanem már álló helyzetben, amikor a kocsi megáll szépen, akkor pöttyögjenek nekünk is, mi ezért nagyon hálásak leszünk, nagyon köszönjük, és persze természetesen elmondjuk ezt a többi úton lévő számára is, tehát mondom a számunkat 0620 355 6555, SMS-t és Viber üzenetet is küldhetek nekünk. Köszönjük szépen! A Simple Red-del menjünk tovább, jön a Something Got Me Started, itt a Besten.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több helyen dolgoznak az utakon Egerben, majálist tartottak, ma van a Cöliákia világnapja. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Több helyszínen folytatódnak az útfelújítások Egerben és környékén, ezért továbbra is forgalomkorlátozásokra kell számítani, hívták fel a figyelmet a városközösségi oldalán. A 25-ös főútegri szakaszán aszfaltozás, szegélyépítés és buszöblök kialakítása zajlik. Dolgoznak az Olasz utcánál, a 24-es és 25-ös főutak csomópontjánál, valamint a Vörösmarty utcában is. A Szalóki úton elkészült a kötőréteg, a Noszvai bekötő úton pedig fokozatosan adják vissza a buszmegállókat a forgalomnak. A munkák várhatóan május 24-éig több ütemben folytatódnak. Gyermeknapi majális volt az egri civil közösségek házában. A heol.hu azt írja, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetségének megyei egyeslete szervezte az eseményt, amelyre 7 intézményből érkeztek gyermekek és ellátottak. A résztvevőket bűvész bemutató, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők és zsíros kenyérevő verseny várta. További programokat is terveznek a nyárra, többek között esélynapot és zamárdi tábort is szerveznek a gyermekeknek. Ma van a Cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek a középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is.
1: Ideiglenes forgalomkorlátozás és buszterelés lesz holnap a Mátrában a kékes csúcsfutás miatt. A heol.hu információi szerint a korlátozások Mátra-Füred, Mátraháza és Kékestető térségét érintik. Több helyi busz módosított útvonalon közlekedik, lesz olyan is, ami kimarad. Pár szóban az időjárásról, a folytatásban is marad a felhős, esős idő, bár átmenetileg csökkenhet a csapadékhajlam. A szél mérséket gyenge lesz. Egerben az esti órákban 13, míg hajnalban 11 fok valószínű. Holnap is felhős, esős idő jön, napközben maximum 18-19 fokos csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes szép hétvégét kívánok mindenkinek, csodás szombat délután, 16 óra múlt el 4 perccel, a mikrofonnál Szávoly Richárdot hallják. Ebben az órában is rengeteg nagyszerű Best FM slágerrel érkeztem, és persze néhány hasznos információm is lesz majd az önök számára innen Egerből. Az órát pedig a The Pussycat Dolls-szal indítjuk, ez a Buttons.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, jó hír az Egerben közlekedőknek. Megkezdte az önkormányzat a város legkritikusabb balesetveszélyes úthibáinak soron kívüli javítását. Mint írják, az Egri úthálózat hibáinak javítására kiírt önkormányzati közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel az új eljárás lefolytatása a jogi előírások miatt még időt vesz igénybe. A városvezetés úgy döntött, hogy a közlekedés biztonság érdekében azonnali aszfaltozási munkálatokat rendel meg azokon a helyszíneken, amelyek rendkívül balesetveszélyesek. Az elmúlt hetekben az önkormányzat mintegy 9,5 millió forintból végeztette el a legsürgősebb helyreállításokat. A munkálatok során többek között a víznyelőrácsok és az aknafedlapok környezetét javították, valamint megszüntették a mély és balesetveszélyes kátyúkat. A beavatkozások érintették a Sertakapu, a Kossuth Lajos, a Széchenyi Klapka, Cifrakapu, az Arany János, a Faiskola, a Hadnagy, a Barkóczi, a Vallon és a Kertész utcákat, emellett dolgoztak a Bazilika melletti gyalog átkelőhelynél, valamint a Bicskei Aladár úszoda környezetében is. A város tájékoztatása szerint Eger többi részén további úthibák teljes körű javítására a sikeres közbeszerzési eljárás lezárulta után kerülhet sor. Az önkormányzat közölte azt is, szakirodájuk folyamatosan figyelemmel kíséri az utak állapotát, ugyanakkor a lakosság együttműködésére is számítanak, aki balesetveszélyes úthibát észlel, a város üzemeltetési irodának jelezheti a problémát a városüzemeltetési iroda kukac@eger.ph.hu e-mail címen. A bejelentéshez kérik a pontos helyszín megjelölését, valamint lehetőség szerint fotó csatolását is. Na hát hajrá! Jó munkát kívánunk ezekhez a munkálatokhoz, a kivitelezőknek. A Melody Maker és a Money Monday hamarosan itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket a városi díjakra, hatásszemléket indít a kormányhivatal, marad a borult idő. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Várja az ajánlásokat Egger az augusztus 20-ai városi kitüntetésekre. A közösségi oldalukon jelezték, hogy a díszpolgári címre, valamint a ProAgria életmű és szakmai díjakra lehet jelölni érdemes személyeket. Utóbbi elismeréseket az egészségügy, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, illetve a turizmus területén dolgozó szakemberek kaphatják meg. Az ajánlásokat Egger jegyzőjéhez kell eljuttatni május 31-éig. Megkezdi a hatásszemléket Heves vármegyében a kormányhivatal földhivatali osztálya, tudatta a heol.hu. Az ellenőrzések több település külterületét érintik, egyebek mellett Egerszalók, Füzesabony, Abassár és Tiszanána térségét is. A szakemberek a termőföldek hasznosítását, az engedély nélküli területhasználatot és a művelési ág változásának bejelentését is vizsgálják. Kiemelten ellenőrzik a parlagfű elleni védekezést is. A hivatal közlése szerint a földhasználóknak meg kell akadályozniuk, hogy a gyomnövény virágbimbós állapotba kerüljön. A mulasztók növényvédelmi bírságra és hatósági eljárásra számíthatnak. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta ezt Tabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: A nyár folyamán a Mátrai Művészeti Napok keretében több gyöngyösi helyszínen is muzsikálni fog az erdő. Pár szóban az időjárásról, a folytatásban is marad a felhős, esős idő, bár átmenetileg csökkenhet a csapadékhajlam. A szél mérséked gyenge lesz. Egerben az esti órákban 13, míg hajnalban 11 fok valószínű. Holnap is felhős, esős idő jön, napközben maximum 18-19 fokos csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger! Csodás szombat délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. 17 óra után járunk 3 perccel, engem Szávai Rihárnak hívnak, és még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt. Fölösleges duma és megszakítás nélkül szólnak a legnagyobb Best FM slágerek. Már is indítjuk az órát a Gorillaz slágerével, ez a Feel Good INC. Itt a Besten, jó, hogy itt vannak.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, jó hétvégét, kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Lássuk, hogy milyen idő várható a hétvége folytatásában. Vasárnap is sokfelé fordulhat majd elő eső, zápor az országban, de egyre több tájegységünkön pattannak majd ki újabb záporok és zivatarok, a hevesebbik közül valók is előfordulhatnak. Élénk erős, olykor viharos lesz az északi északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet reggel 7 és 14 fok között alakul, napközben pedig 11 és 23 fokot mérnek majd a hőmérők vasárnap, szóval nem az a túlzott kiránduló idő lesz a folytatásban sem. Egyébként némi javulás és melegedés majd a jövő hét közepe felé várható, legalábbis most így prognosztizálják a hozzáértők, úgyhogy jön majd az a kellemesebb idő is. Most egyébként erre az esőre meg óriási szükség van, ami itt a napokban a nyakunkba zúdult, úgyhogy gyakorlatilag ennek is valahol örülni kell, még hogyha a közérzetünket egy kicsit mondjuk le is hangolja. Nem így a következőekben a zenék, mert hogy Dr. Béres már alig várja, hogy érkezzen Király Viktorral közösen. Jön az egykori Orsi sláger, ha lemegy a nap itt a Besten. Hello Eger!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

98,7 Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, jó hétvégét, csodás szombat. Most már estét kívánok mindenkinek, hiszen 10 perce járunk 18 óra előtt, ami azt jelenti, hogy mindjárt jön a Night Shift White Boy-ékkal mix műsorunk, és ma az R&B lesz majd fókuszban, Slim Fit lesz a vendég, Szávai Rihár pedig jobbra el, holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban pedig Rolicek Judit várja majd önöket, mi pedig a jövő héten találkozunk ugyanígy hétvégén, pontosabban pénteken. Minden jót, bye bye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másképp használhatjuk fel a szép kártyán lévő összegeket. Megnyílt a Noé bárkája Szegeden. Záporok, zivatarok a folytatásban is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudomány Egyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök ségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozat felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a lisztérzékenység világnapja. Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. Továbbra is záporok, zivatarok várhatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikaért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a Cölikália világ napja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon kulturális fordulat jöhet. Bajnok lett az Eto'o a labdarúgó fizligában. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér, Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto'o. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto'o az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső, zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége első napja, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nem is húzom az időt, a Kosin kezd, ez a Catch.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk tökéletesen képviselte azt a korszakot, amikor a dance zene tele volt még pozitív energiával és önfelett hangulattal. Erős beatek, rebbetétek és egy fülbemászó refrém, egyszerre játékos és lendületes, és nagy valószínűséggel ezért működik még most is. Ez a Cut and Move és a Get Serious.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, több nemzetközi lap beszámolója szerint újra válságba kerülhetett Justin Timberlake és felesége Jessica Biel házassága. A hírek alapján a színésznő türelme állítólag a végéhez közeledik, miután az énekest 2024-ben ittas vezetés gyanújával letartóztatták, és az ügyet övező figyelem azóta sem csillapodott. Egy benfentes úgy nyilatkozott, hogy Jessica Bielnél betelt a pohár, és állítólag ultimátumot is adott a férjének. Ha Timberlake ismét hibázik, készen áll komoly döntést hozni a kapcsolatukat illetően. Ajajajajajaj. Ugyanez a forrás azt is hozzátette, hogy a színésznő már nem sokáig képes türelmet tanúsítani a férje felé. Ejnye, bejnye. Justin. Hát állj Jessica elé, és énekeld el neki a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita.

Esztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember a 2000-es évek elején új szint hozott a hip-hop világába, könnyedebb, dallamosabb stílusával. Ráadásul a Ride With Me az egyik legnagyobb áttörést hozó slágere lett, úgyhogy én nem ellenkezem, hanem inkább indítom, jön Nelly.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy ironikus dal, ami a nőkkel szembeni elvárásokról és a korlátokról beszél, egy kis humorral megfűszerezve. Ez társul Gwen Stefani különleges előadásmódja, ami biztos recept a sikerhez. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez tényleg így van. Jön a No Doubt, ez a Just a Girl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés ügyben fontos kormányzati döntések jöhetnek. Hétfőn lesz a múzeumi világnap. Shakira egy újabb labdarúgó VB hivatalos dalát énekelte el. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból. Vas, Zala, valamint Győr, Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a Múzeumi Világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem megvagytok elégedve a zenei felhozatallal. Most egy igazi istennő kezdi ezt az órát, ő nem más, mint Beyoncé és a Naughty Girl.
0: Ez a Night Shift,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

Best FM a legjobb zenék. Country alapok társulnak a modern poprock hangzása. Első hallása kicsit furcsának tűnhet, de Shania Twain megmutatta, hogy ez egy tökéletes L1 lehet. Jön a Man I Feel Like a Woman. Ennyi. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy tudom elképzelni, hogy egy családi vacsoránál unatkoztak a testvérek és rokonok, és arra jutottak, hogy a tradicionális ír folkzenét egy picit megreformálják, átformálják, ezzel leigázva a félzenei világot. Hát ez szerintem a korsz történeteit zanzásítva. Jön a Breathless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy szó, hogy 2007-ben, amikor megjelent a Girlfriend, akkor első körben online videós sláger lett, majd a biztonság kedvéért több nyelven is készült belőle feldolgozás. Avril Lavigne mondjuk boldog lehetett, nem csoda, hiszen 2007-ben online atomsláger, na az a nagy szó. Na mindegy, jön még egyszer Avril Lavigne és a Girlfriend.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal következik, ami egy nagyon komoly párosítás. Mondhatni, hogy egy különleges párosítás. Érzelmes hangulat és klubzenei alap. Ezt tette a Missinget egy időtálló klasszikussá. Everything But The Girl az előadó. Így még lehet, hogy sok embernek nem mond olyan sok mindent, de hogyha meghalljátok, és hogy már szólaltunk, akkor már tudjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr, továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikaért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Hozza Legerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után pár perccel Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. 10 óra után már szerintem lehet használni azt, hogy éjszakát. Na mindegy is, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék nálunk szólnak, és abból még lesz bőven a maradék 2 órában. A Killers kezd, ez a Human.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljes mértékben bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele! Holnap 17-én Pascal névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Andorokat, a Brunókat, a Fábiókat, a Fábiuszokat, és a biztonság kedvéért a Vejkéket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megfogod a telefonot, és egy SMS vagy egy hívás formájában felköszönted az illetőt. Ennyi, és te leszel a napsztárja. Nálunk pedig érkezik most Jamiroquai, ez a Kent Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás nő érkezik most hozzánk, akit úgy hívnak, hogy Cheryl Cole, a dala pedig a Fight for This Love. A dal produceri munkájában Will.i.am is részt vett, és ez jól hallható is a korszakra jellemző feszes hangzásában. Egy kapcsolatért néha küzdeni is kell. Ezt akarják így megerősíteni, elmondani, belesújkolni az emberekbe, és nagyon igaz is. Na még egyszer, Cheryl Cole, Fight for This Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy a következő dalnak annó meg kellett érnie, mint mondjuk egy jó bornak, vagy egy jó sajtnak, hiszen Gadzsótól a So Many Times-t először 2003 és 2004 környékén adták ki, viszont igazán megfogni az embereket csak 2005-ben tudta, viszont akkor atomvillás lagerré vált, úgyhogy szerintem senki nem bánkodott emiatt. Na, So Many Times, itt most, nálunk, hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a TLC 1995-ös ikonikus R&B dala, a Waterfalls. A Crazy Sexy Cool albumon jelent meg, és komoly társadalmi kérdéseket firtatott. Ilyen volt például bizonyos dolgoknak a kereskedelme, na meg a járványok. Tudjátok, hogy miről beszélek, hogyha nem, akkor mindenféleképpen nézzetek utána. Eközben viszont hetekig vezette a sláger listákat, és hát híres a refrénjéről, és ezek után nem újdonság, hogy a meggondolatlan életvitelre hívja fel a figyelmet, pontosabban annak káros hatásaira. Na, most már azért csak kijövök ebből, jön a TLC és a Waterfalls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát indul a szombat utolsó órája. Nincs mit tenni, ilyen jó zenék között csak úgy repül az idő, és ez lesz a folytatásban is. DJ Sammy és Luna következik, ez a The Boys of Summer. Na, jöhet már a nyár.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát semmi jóval nem szolgáltok, nagyjából ugyanilyen lesz, mint a mai nap, többször annyi, hogy reggel 14 fokra ébredünk, napközben pedig 15 fok lesz, 2 fokkal hűvösebb, mint a mai nap volt. Viszont a biztonság kedvéért megmarad ez a mediterrán ciklon, esővel, erős széllökésekkel, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagyon kültéri programot holnapra ne tervezzetek, legalábbis szerint hanem inkább hallgassatok bent, a lakás meg a ház kényelmébe, a Best FM-et, és ilyen dolgokat, mint például Shanice és az I Love Your Smile.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, de a következő dalból két hivatalos szövegverzió is létezik. Van egy, ami mondjuk úgy, hogy a felhasználóknak készült, egy pedig a rádióknak. Az eredetiben Legalize It van egy bizonyos szövegrészletben, a rádiósban pedig Recognize It. Szerintem mindenki tudja, hogyha somporról vagy mondjuk a jamaikai zenészekről beszélünk, akkor mit kéne legalizálni, de hát azt ugyebár nem szabad. Viszont felismerni, meg emlékezni rá mindenre. Úgyhogy jön Sean Paul és a We Be Burning.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, az a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen lecsekkolni, végig görgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és hálánkat mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Kelly Clarkson érkezik nálunk, ez a Since You've Been Gone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is így döntötök, hogy velem együtt búcsúztok majd a hétvégétől. Én itt leszek, hiszen Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. What guys talk about, you know, the finer things in life.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.